0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magát.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szellás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

así, me gusta a mí así, me gusta a mí así, me gusta a mí así.

Szegeden a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Super DJ Rádió. Hungarian web radio station. And it goes a little something like this.

Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délőtt kívánok minden kedves Super DJ Rádiónak innen a www.superdjradio.hu-ról, ahol emlékeket ébresztünk nektek. 2026. június 21-e van, gyerekek, és berobbant a nyár ezerrel. Énekelte nekünk Sam Field és Lucas Steve közöse, All Summer on You. Ezzel kezdtük a mai napot, kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, jó zenehallgatást, jó főzőcskézés, persze, munkába lévőknek pedig. Kitartást kívánok a szolgálatban lévőknek is. Én DJ Csabi vagyok, és indítom itt a napot a Super DJ Rádion a zenei kalkáddal. Hát én is egy fantasztikus napra ébredhettem, hiszen ma apák napja van, apákat ünnepeljük. Nagyfatarokat, dédapákat. És hát engedjétek meg nekem, hogy a Super DJ Rádió stábja nevében is köszöntsem őket. Hiszen apának lenni nagyszerű érzés, nagyon jó dolog. Szóval akkor kedves apukáknak, dédapukáknak. A következő együttest Pitbang gyerekzenekartól az Én apukám egy hős, ugye? Mindent is elmondanak a dalban, tessék figyelni, fülelni.

akkor nézzük ki is volt leggyorsabb Viberünkön. Itt van velünk kedves Kelemen Tamás és családja. Hello, Tomikám, sziasztok! Hello, Csobi király, üdv minden hallgatónak, a családodnak. Ezen a nagyon meleg nyári napon ugordó, köszönjük szépen! Nektek is egy nagy pacsis, érezzétek jól magatokat!

Hát akkor még egyszer nagyon-nagyon boldog apák napját kívánunk minden apukának. Nagyapának is persze, dédapának. Megyünk tovább egy fantasztikus csapattal, csapatnál Pearl és a Summer Holiday. Hiszen ugye nyár van, holiday. Diákok is ugye örülhetnek, a szülők már nem annyira. Akkor kezdjük meg, csapjunk a lecsóba, gyerekek. Főzzetek finomakat.

és itt van velünket a Zsizsa család és Erdő Szentgyörgyből. Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Gigi Csabi Erdőből, Erdő Szentgyörgyből. Az Zsizsa család az éjjel buli után jelen Vekkerbe volt állítva, nincs lacafaca. Nem késhetünk le a buliról, örülünk neked, hogy újra hallhatunk téged. Na, hogy igen, csodás napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, mi is viszont kívánunk nektek, Vistikém. És persze, akik utaznak, vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el a védőitalt. Mindenki igyon azt, ami jó esik neki.

kívánt nekem is, kedves hallgatók, megy itt két ventilátor a stúdióban. Volt itt egy kis jó zuháré, tehát nem sokat hűtött a dolgon. Hát talán egy jó kis vízpart mellett könnyebben ki lehet bírni ezt a meleget, persze ugye, aki megteheti. Van, akinek ugye ilyenkor is dolgozni kell, ők nekik csitatást kívánunk. De a szuper veletek van földön, vízen, levegőben, és még tengelyalattjáróban is, ugye?

és ismételten Vibe user, itt van velünk kedves Erika. Szia, szia Erika, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia Csabi. Mi a mai születést? Mi a születésnapot ünneplünk? 11-ig tudlak csak hallgatni, mert jönnek a vendégek, imádom a Scooter. Most egy másik számot szeretnék kérni, a lehetséges. Nagy Bogi és Des közösét. Jó leszek újra, ha lehetséges. Köszönöm. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Üdv Erika. Nagyon szépen köszönjük, kedves Erika. Így ha teheted, akkor hallgass tovább, hogy hallgassák a szomszédok is, a vendégek is. Persze kívánok nektek nagyon-nagyon jó születésnapotást, jó bulizást. Zenét, amit kértél, meg nem sokára indítani fogom. Nekem ez a zene messze Victoria Clubban mixében van, meg remélem ez is megfelel majd. Épp a héten nézegettem, kedves hallgatók, lesz majd 2026-os zene is. Tudom egy pár újdonságot is a mai műsor, picit készültem, na. Ritka pillanatok egyike nálam, de hát ilyennek is kell lenni, ugye? Most olyan jó leszek újra, de is messze Victoria Club remixében. És lesz Nagy Bog is. Kis ébresztős kávézgató zene ez. Tegnap rövid volt az éjszakájuk, majd ők is felébrednek.

Hát bizony, hogy a kedves hallgatók, ez a zene is 2026. április 7-i. Itt van valami kedves kaszap, Timi is Fiverr-ünkön. Szia, szia, Timiken, jó reggelt kívánok neked is. Szia, drága Csabi, üdvözlök minden kedves SDR hallgatót. Köszönjük szépen. Szerintem, kedves hallgatók, mai adásban felcsendül egy pár jó kis summer time. Erről énekel nekünk következő csapatunk, a C-Block.

is ismételten Viber üzenet, itt van linket a Skoller Gabi. Hello, hello Gabikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szervusz Csabi, szép apák napját kívánok ezen a forró délelőttön. Na is mindenkinek, aki itt van a Szuperen szabadszállásról jelenkezem, kaptam egy képet is. A hálón bomba látható védőital. Egészségedre Gabó.

És itt van velünk Búcs Elős is időben, azt írja, hello, hello, Lajoskám, nagypacsi nektek időben, itt is vagyok, kellemes szét, ahol DJ Csabi hadd szóljon. Köszönöm szépen, viszont kívánom, Lajoskám, nagypacsi.

ismételten Kelemen Tamás kedves üzenete. Boldog apák napját minden sorstársamnak, és neked is láttam az ajándékot, amit kaptál, nagyon szuper. Én ezt kaptam a lányomtól, az unokáktól. Tettem egy képet, gyerekek. Nagyon jól néz ki, kedves Tomikám. Egy apakész és négy kis kéz.

és itt van velünk kedves Lovász Karcsi is. Hello, hello, Karaszkán, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Hello, Csövi király, hello, szuperek, Soroksán jelenkezik. Szép vasárnap volt neked is családodnak, látom, jó indult az a vasárnapi apák napja, az enyém is, 3 óra 30-kor keltem. És egy fincsi 13 órás melót tolok, de az SDR-rel melózom. Köszönjük szépen, kedves Karaszkám, és kitartás neked a melóban. Mindenkinek persze, a nagy melegben, vigyázzatok magatokra nagyon-nagyon. Persze van egy jó hírem is nektek, 13 órától érkezik hozzátok a mi Dr. Toma Dance doktorunk egészen 15 óráig, utána DJ Schulzi 18 óráig, utána pedig Zsolti fogja átvenni a keverőpultot és a mikrofont, egészen 8 óráig, azután pedig jön Lyman a szokásos idejében, zárja a napot itt a Super DJ Rádion, ki tudja meddig, maradjatok velünk és hallgassatok bennünket.

kedves Erika pedig megköszönte a zenét. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, kedves Erika. Itt van velünk, kedves Mihálovics József is. Hello, hello, Józsikám, azt hitte nekünk. Szia, szép napot! Neked is, kedves Józsi, és nagy pacsi, érezd jól magad, nagyon-nagyon! Vagy szuperül!

lassan már előbb emlegettem azt a bizonyos vízpartot, ahol ilyen melegben ugye jó lehet bírni a napot. Ékezik hozzánk egy fantasztikus csapat, őt úgy hívják, hogy Miranda. És hát felszólít bennünket, hogy a Vamos a la playa, ugye mindenki tudja a jelszót. Nem halál a májra, hanem gyerünk ki a partra.

van velünk kedves Házi is, hello Házi, sziasztok, üdvözöllek benneteket, azt hiszem nekem szép vasárnapot kívánok mindenket, de üdvözlettel Csabek úr, ébresztő zenék, emléket ébresztő, így van kedves Házi, de lesz itt új zene is, hiszen volt is már, kellemes időtöltés nektek, jó zenehallgatást!

és ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Rita házi párja. Hello Rita, sziasztok! Jó reggelt Csabi bácsi, jó reggelt mindenkinek! Kellemezzen a hallgatás, minden szupernek tekerjük meg, így van Rita, megtekerjük! Mint a spagettit, tudod? Szerintem én adás után nem a partra fogok menni. Nem egy jó kis zsalut csinálni, hiszen holnap betonozok majd. Persze, jövő héten úgy döntöttem, hogy egy kicsit elfáradtam, aztán kiveszek egy hét szavit. Tudjátok, néha meg kell állni, nem lehet mindig dolgozni. Előbb-utóbb belefásul az ember. Megyünk tovább, San Paul. Jön az öreg kopasz szemüveges Pitbull, Shaggy. Beach partyra indítál benneteket, na figyelj!

És remélem, kedves hallgatók, egy valamit nem felejtettetek el, méghozzá oda nyúlni, megfogni, megtekerni azt a bizonyos hangerő gombot. Itt van velünk kedves Ichi, Szólázra is, drága Hudi, szia drága Csabi, Hudák család jelen, mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Szeretnék kérni férjemnek, Andrásnak egy számot apák napjá alkalmából, küldeni minden édesapának, neked és Aninak egy nagy puszi és egy ölelés, de egy kis Ichikém, imádás 1500-zal. A következő majd szóljon oda Andrásnak, apák napjára, majd minden faternak, nagy faternak, ihdét faternak. És persze köszönjük az édesanyáknak is, ugye, hogy apukák lehetünk.

Petrike kicsit lemaradtam a Viberrel. Itt van velünk kedves Stefán és Csubi Csabesz, nagy király a műsor, ő minden szuper hallgatónak innen Skotlandiából. Esetleg, ha megvan, letolnád azok itt a Steve Aoki Daddy Jenkins című zenét, menjen Vajkósza meg Kőszegi Gabesz kollégának ide a Skót felföldre. Persze minden Skót magyar hallgatót is. Happy apák napját minden faternak. Köszönjük ki szépen, kedves Stefán, megnézem a kérésedet. Kedves Házi, szeretne kérni egy zenét, ezt is megnézem, kedves Házi, a születésnapjára. Kedves Házi, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neked a Super DJ Rádió stábja nevében is. Itt van velünk kedves Strong Ricsi, Brooklyn királyunk is. Szia, szia Ricsikém, nagy pacsi neked. Szia Csobi, Péri jelen van, köszönjük szépen neked. Mikó kimaradt a Brooklyn, de szerintem most menni fog majd, de érezd jó magad te is.

Kedves Lovász Karesztó, kaptam egy képet. Ugye kedves Karesz, ugye targoncázik. Készülnek a fuvarok holnapra. Kitartás benne még egyszer, kedves Karesz. A zenék most segítenek. Tényleg egy jó kis tiesztó, ugye?

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Jóci. Hello, hello, Jócikám, sziasztok, szia nagy uram, sziasztok, szuperek réde jelen. Ebben a szép időben lekvárt főző feleségemnek kérnék egy ami kettő skútert. Az árnyék legyen veletek, köszönjük, hogy itt vagy Csabi. Én köszönöm, kedves Jócikám. Persze a skúter is lesz majd egy picit később. Jó lekvár főzés nektek. Esetleg folyékony lekvár.

0: és itt van velünk Csoki Zsoltik is. Szia Zsoltikám, üdvözöllek téged is, egy nagy pacsi nektek. Szia Csabi, sziasztok, szuperek, felső tárkán jelen. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Köszönjük Zsoltikám, neked is hasonló jókat kívánok. És itt van velünk egy Szilágyi Jánosné. Nagy szeretettel üdvözlöm kedves Szilágyi Jánosnét. Szia fáradt háziasszonyoknak is lesz jó. Zene kedves. Hát reméljük, mindenki megtalálja magának valós stílusát, ugye a zenei kalkád erő szól. Így vasárnap délelőtt 10-től. Ki tudja meddig, ugye? Hiszen a plakáton látottatok egy kérdőjelet. És akkor ez a zene szólt a szerelmeseknek. A következő dal pedig szóljon. Na, kinek is szóljon? Hát akik még nem találták meg a párjukat, vagy azon mesterkednek, hogy megtalálják MC Haver és Liliana.
1: Yeah! Tudod, hogy van ez?
2: Nem kell a duma, nem kell a lány.
1: Csak én.

0: vagyok, üzenem a világnak.
1: Szabad a táj, szabad a vágy, nem vár otthon üresen.
2: És ismételtem Vibe üzenet, itt van velünk kedves Marci. Szia, szia Marci, Szóládról. Szia Csabi, Szólád jelen, jó régen írtam. De most lenne egy olyan kérésem, hogy az elballagott barátaimnak tudsz egy zenét keresni. Köszönöm szépen. Hát persze, kedves Marcikám. Persze, gratulálunk minden ballagónak.

0: maradó.
1: És akkor a Swingli dolgozán megyünk tovább. New Breath Empire is a belét fulladnék. És itt van velünk kedves Méder Árpi is. Hello, hello Árpikám. Sziasztok, üdvözlöm a családot is. Halihó, fater. Boldog apák napját. Nincs féletlen olyan zene, hogy apák nélkül elvesztünk. Komolyan fordítva a szót. Szeretnék én a Scooter Mind Gaber Friendship neve díj. Ezt kérném fiacskámnak meg faternak oda fent. Köszönöm szépen, kedves Árpikám. Utána nézek kérésednek. Érezzétek nagyon jól magatokat ti is.

0: ismételten vibe-üzet, úgy gyerekek, itt a sokan vagytok. Nem hagyjátok unatkozni a műsorvezetőt, köszönjük szépen nektek, itt van velünk kedves Felle Sándor. Tudom egy képet is, jó indítás, kedves Sándor. Ki a Csabi kapitány, Happy Father's Day. Boldog apák napját, egy R&B Redemption, esetleg leforoghat. Hatalmas pacsi vezérem, és nagyon köszönöm a videóidal, bekészül, kaptam apák napjára, érdemes nézni a fokot, ugye? Hát igen, 38 fok lesz. Nem 52. Talán a múltkor, kedves hallgatók, nem is a múltkor, éppen tegnap. De hülye voltam, hogy elfelejtettem, hova kell állni az autóval, nem a hűvösre álltam. Hát 58 fokos autóba szálltam be, gondolhatjátok. A klíma persze nem jó benne, majd meg kell csináltatnom. Na mindegy is, megyünk tovább. Mr. Wing is coming up.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
0: Egy kis Eurodance felvétel a 90-es évekből. Mr. Wayne és a Coming Up. A mixet pedig készítette Fai Sinus. Kedves Ircsitől meg már is kaptam egy szavazat a túlórára. Köszönöm szépen, kedves Ircsikém.

ismételten Vibe üzenet, kedves Vita is szeretnek érni egy zenét. Már olyan régen kértem, azt írja Kovaszki és a Vega, amilyen hülye vagy, így úgy szeretlek. Plusz egy túlról a szavazat. Köszönöm, kedves Vita!

És ismételten Vibe üzenet, itt van kedves Bálint. Szia-szia Bálint, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, Ládonyi Zsoltnak szeretnék nagyon-nagyon sok boldog apák napját kívánni bátyámmal. Köszi szépen, ha beolvasod. Kedves Bálintkám, hát persze, hogy beolvassuk. A legnagyobb rajongódnak. Köszönöm szépen, kedves Bálint. Megtisztelő vagy.

kedves hallgató, majd pici türelmet kérek, szépen a kívánságok is sorra kerülnek a mai műsorba. Itt nagyon-nagyon sok özöllenek a üzenetek, köszönjük szépen nektek. Hát úgy látom, itten túlról lesz a vége.

figyelj, szuper, ekkor egy kicsit már most már erősebb ütemekre váltunk, hiszen már lassan 11 óra lesz. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek a túlról a szavazatot, annak is, aki nem szavazott. 13-ig vagyok veletek. Utána pedig jön Dokász. Pedig akkor szóljon a ballogó diákoknak, kedves Marci kérésére, meg minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, hogy legyen nagyon-nagyon szuper napotok, azt kívánom nektek. Josi és Jutta, ekkora páros, és a bábú vagy.

0: Csabi pörgeti.
1: És itt van velünk a weekendes Encsikénk. Szia, szia Encsike, neked is jó reggelt, halihó, hát szép jó reggelt későnk előknek is. Szia, kedves Gigi Csabi, sziasztok, szuperek! Encsike jelen, mi mindig, bár picit késtem, na jó, nem sokat, de itt vagyok, és füleg gyönyörű, szép vasárnapot kívánok neked és minden kedves SDL hallgatónak. Jó zenehallgatást, a hölgyeknek jó főzést, pusztjuk a Encsike, köztjük a Encsike, és érezd jó magad!

köszönöm kedves Kökény Ádám is. Szia, szia, Ádikám! Szevasz Csabász Petyának ballagásos speciálba. Frankó pörgőzene rendelem egy kedves Ádi.

kedves hallgatók, a Viberrel teljesen be vagyok akadva. Úgyhogy úristen, köszönjük szépen nektek, kedves Kelemen Tomi, szeretek én egy zenét. Megnézem, kedves Tomikám, kaptam egy képet is. Azt hiszem, hogy köszönjük a túrát, hárman vagyunk rajta nagyon szívesen. Én köszönöm nektek, fantasztikusak vagytok. Hiszen nélkületek ez nem menne ám. És Pelle Sándor pedig azt írta nekünk, ez pont 58,5. Az igen, kedves Sándor. Következő zenénk akkor majd szólni fog kedves Rita kérésére. Ő pedig nem esztek más, mint Kovaszki és a Vega, amilyen hülye vagy én úgy szeretlek. Ugye úgy is szokták mondani, hogy mindenhogy szeretjük a párunkat. Jobbról, balról, alulról, felülről. Na meg középről, meg köszönünk az ikreknek.

van wel inket, hogy látod, hogy Zsolti is. Hello, hello, Zsoltikám, azt hitte nekem K-kölök. Köszi nektek, hajrá, szuper DJ. Köszönjük szépen, Zsoltikám. Ilyenek ezek a kölkök, tudod? Egyszerűen imádjuk őket. Van velünk kedves Drót Juditi, szia, szia Juditkám, üdvözöllek benneteket, hello szuperek, szia Csabi, 100 túlról a szavazat, ismét fenomenális a műsor, köszönöm, rengeteg piros szívvel, én is nagyon szépen köszönöm. Hát akkor szerintem a Judit egy magad megszavaztad a túlórát.

ismételten Viber, itt van velünk kedves DJ Simon is. Hello, hello, Tomikám azt írta nekünk. Ballagok most tudják meg igazán ebből a nótából, ballagás után is csak bábuk lesznek. Azt írta nekem, szia Csücsü király, jó adit és üdv a szupereknek. Köszönöm szépen, kedves Tomikám, el is kellemes zenehallgatást. Hát van benne valami, ugye?

akkor kedves hallgatók, a következő zenénk szintén egy kérdéssel fog indulni itt a Super DJ Rádión. Kedves Kelemen, Tomi kérte, DJ Tina és az Ole Ole 2026-ból.

ismételten Vibe üzenet. Igyekszek, kedves hallgatók, pici türelmet kérek szépen, hiszen nagyon sokan írtok. Nem győzöm, anyám. Itt van velünk kedves Ivi. Szia, szia Ivi, szia Csavi. Egy pörgő számmal szeretnék Varga Tibinek boldog apák napját kívánni. Köszönjük, Dóri és anya. Menni fog, kedves Ivikém, és érezzétek jó magatokat, jó szórakozást.

számunk szóljon kedves Ibi kérésére, Varga Tibinek boldog apándapját, Dóri és anya, DJ Eurodriver és Letting Go 2025-ből. Kicsit felpörgünk.

Kedves Encsike pedig azt írta nekünk, ja, hogy mozgó urna jött. Ezennel a szavazatot én is leadtam a túlórára, ez nem is kérdés, hiszen így nem lesz lyukas óra, pusztjuk-e Encsike. Köszönöm szépen, Encsike, nagyon aranyos vagy.

ismételten Vibe-ezet, itt van velünk kedves Mazsi. Szia, szia Mazsi, titeket is üdvözöllek. Szétebot és szuperadás kívánok egy kedves Csabi. Elemes füle is kívánok minden kedves hallgatónak. Köszönjük szépen, kedves Mazsikám. És kaptam egy képet, amire az van írva, emlékszel, amikor a Super Mario-ban a nap ki akar nyírni? Na, az van ma. Így van, kedves Mazsi. Reméljük, majd mindenkinek sikerült túlélni a meleg napokat. Jöjjön a következő felvétel lenne. Figyelj csak, mi is érkezik hozzánk. Szintén egy 2026-os felvétel. Pedig nem más, mint Fernando és Renna közöse. A repíts messzire.

és egy újabb Viber üzenet, kedves is a családtól, kedve DJ Csabi, az is a család számára nem kérdés, hogy tovább maradj, soha nem voltunk a jó elrontói, úgyhogy oda neki. Köszönöm szépen, kedves Istikém, meg a sok piros szívet is.

ismételten Viber üzenet, itt van önkedves Ladá Szabi. Hello, hello Szabikám! Kaptam egy képet, gyerekek. Szólj már neki, hogy kocsit kéne, most így kiszárad a kertem. Szia! Hello, hello! Ugye megyünk tovább.

kicsit keményebb ütemek, Empire-on, Energizer, Online Shadow, Flashback on bootlegbe, egy kis hands up, fenn a kéz, fenn a láb is, hogy Doki mondaná. Kiérkezik hozzátok 13 órától, ne feledjétek, túl micsoda napnak nézünk elébe.

persze az asszonyt is el lehet kapni egy körre. Mindenki arra gondol, ami akar, persze. Na jó van.

kedves Encsike újabb regénye. Csabi esetleg Lánonyi Zsoltak egy Pedrót apák napjára. Jaj, csak vicc volt. Mert kitér a hitéből. Szóval küldeném a következő dalt minden apukának is. Boldog apák napját kívánok nekik. Sok szeretettel, sajnos az én kislányom apukája már rég az angyalokkal van. Nem kérek zenét, mert minden van itt, mi fülnek ingere. Scooter, Goofos, Cosmic jön minden kedvenc. Pusztjuk a Encsike, jó is, Kollár Gabinak köztjük-e. És köszönjük a kis regényedet. Így van, Encsike, jól mondja, jön itt minden. Minden fülnek ingere. És persze otthon ugye a gáztűzhelyen, nem feledkeztetek meg az ebédről megfűszerezni. És persze aki bográcsozik, annak is sok finomságot kívánok. Ha idepkedjenek a pernyebogarak, ugye a bográcsba, attól lesz finom, ízes.

0: melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: Kedves Rozsi pedig azt írta nekem, most fűszereztem meg. Jó tetted, kedves muzsikám, finom legyen, jó étvágyat, hogy elkészül. Kaptam tőle egy kis táncoló cicát. Kedves Ládonyi Zsolt újabb üzenete Encsikének, ugye Encsike fog jönni a kapszállásra? Ez a pedagó nagyon durva volt bele rondítani itt a jó zenékbe, irgum-burgum. Nyugodj meg, Zsolti, nem lesz most Pedro. Elhagytam a pendrive-ot, amin volt. Kedves hallgatók, nem tudom, mostanában figyelitek-e a csapatok újra összeállnak, ugye? Így tesz az Emergency House is. 30 év után újra találkoztak. Aki követi az együttes Facebook oldalát, az láthatta. És akkor most jöjjön tőlük egy dal. Nem nagyon szuper zenéket hoztak létre, kicsit Zoltán Erika, hogy segített nekik az indulásnál. Jön az a bizonyos, ritkán hallott felvétel. Én ezt is nagyon-nagyon szeretem, remélem nektek is tetszik majd. Tehát akkor Emergency House, és a Partizán és Partizone.

0: akkor kedves hallgatók, égetik még egy kívánság, kedves házi kérése. Ugye a zene címe a születésnapomra, nincs is születésnap a kedves házinak. Ugye ezt benéztem. Kedves házi, szóljon akkor Endo és Dennis Kárt közöse.
1: 37 éves lettem, meglepetésre költeni, csecsebecse ajándék, melyel meglepem a kávé.

remélem, kedves házi, még jelent vagy. Kedves Mozsi is írja, hogy örülök neki, hogy újra összeállnak, és remélem maradnak ebben a stílusban, mert meglátjuk, kedves Mozsikám.

szegény legény. De nem letettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fúlapúra. Intelme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét, nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén. Vagyok.

0: szemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani.
1: Ismételtem Viber üzenet, kedves Pelle Sándor kérése. Azt hitte nekem Csabi vezér, nem kell a Pedro. Emergency House, oda B neki. Várom én is, mit hoznak össze. Szeretek én egy R&B-t és a Redemption-t. Kedves Sándor, venni fog a kérésed. Nekinek megpróbálom lejátszani. Kedves hallgatók, a kérését csak nagy pici türelmet kérek szépen. Nagyon-nagyon sokan írtok, sok a kérés is. Remélem 13 óraig bele fog férni, hiszen addig vagyok veletek ma. 13 órakor jön Dr. Toma, Dance Doktorunk. 15 órától DJ Sóci a Spárhel tetejéről megtekeri nektek. 18-tól. Pedig jó hozzátok Zsolti. 20 órától pedig kedves Lyman. Akkor egy kis R&B ismét felpörgünk. Szerintem maradunk itt egy kicsit emelt BPM-en, hiszen már 11 óra 29 perc van. Remélem mindenki jól áll a főzéssel. Csomunkba is hamarosan letelik majd. Akik pedig délutára mennek dolgozni, azoknak kitartást kívánok. Vigyétek magatokkal a Super DJ rádiót, hiszen letöltetitek Google Play alkalmazásunkat. És már is szólt a farzsebetekből. Nagyon szívesen, kedves házé! És itt van velünk kedves Attila is. Szia, szia Attila, téged is sok szeretettel üdvözöllek. Szép hétvégét Csabi, ölelés, Ati és Bogi. Köszönöm szépen nektek is viszont. Csabi, szeretnék kérni egy Cosmixot Londonba Robinak és Lumpinak. Most is dolgoznak, köszönöm Ati. Megnézem, kedves Atikám. Cosmix biztosan lesz.

0: Péter Time Vibe üzenet, itt van velünk kettős Pityesz, hello, hello Pityesz, sziasztok! Hello Csabi! Jó a buli, Csemő City jelen fülünk, sok boldog apák napját kívánok mindenkinek! Szeretnék kérni a Szestől a State, küldöm mindenkinek, aki szereti Pacsi. Megnézem kedves Pityesz kérésedet, és érezzétek jól magatokat. Nagyon örülök, hogy ti is itt vagytok velünk. És ha már itt a BPM-eknél vagyunk, hát akkor jöjjön most egy olyan zene, ami DJ Csabinál soha nem marad el, tudjátok?
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: from outer space, yeah!
1: Ő pedig nem más, hogy Scooter és Tekali Family. Nevű jó is a Raymond Outer Space. Ebben már meg Cool Remix-ben.

szerintem egész jó kis remix lett. Kedves Pelle Sándor pedig azt írja, köszi Csabi, bajnok vagy. Köszönöm szépen, kedves Sándor. Hát ti vagytok a bajnokok, hogy velünk vagytok.

perceket a sokató, ne felejtjétek el, ez pedig Super DJ Rádió találkozó, Ajre Hotel Jakabszállás. Július 24-25-26-án. Kedves Katap Timi Vig azt írta, jaj, de jó 13 óráig vagy, épp kérni akartam, miért Timika pogácsát szaggasz majd, vagy miért?

0: kedves médiaápi újabb üzenet, akkor most szeretném minden apának boldog apák napját kívánni. Zenét rád bízzuk, kedves Árpikám, akkor szóljon az apukáknak, nagyfateroknak, dédfateroknak. Mert scooterből egy sor nem elég. Jön a legújabb zenéjük, Norevin.
1: Maximális fordulattal DJ Csabi pörgeti. Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Kovács Laci is. Hát kaptam egy nagyon jó képet, kedves hallgató, medencéből. Éppen védőidalt iszogat. Kedves Lacikám, egészségedre. Szia Csabi, szép nyári vasárnapot neked és minden szupernek, egészségetek, jók a zenét, csak így tovább. Nagyon szépen köszönöm, Lacikám. Neked meg jó pancsolás, hűzsölést.

kedves Dótülit pedig azt írta nekünk, még egy sosem elég. Köszönöm szépen, kedves Judit. Kedves Pityász, sajnos nem találtam meg ezt a zenét, amit két és szestől. Jöjjön majd egy szesz zene nektek. Remélem, ez is megfelel. Címe pedig Van Man All Ice lesz.

0: Kedves Mozsi pedig azt írja, hogy hatalmas ez a zene. Scooter és Kelly Family Remix. Külön-külön szeretem őket, egyben még jobbak. Így van, kedves Mozsikám. Szerintem ugye hozzák nekünk évről évre fantasztikus zenéket, remixeket. Én nagyon szeretem így feedback-szert. És akkor most jön az öreg Szes, aki napjainkban is aktív.
1: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu
0: Yeah, straight up. Meg persze mindenhol is tudjátok.

Egy újabb vibe érzett, kedves srác, Higger Misitől, hello, hello, Misikém, sziasztok! Szia, DJ Csobi, küld a BPM-et, lépj a gázra, hadd szóljon a robogó, mint mindenkinek, Er Misi! Köszönjük szépen, Misikém, hát rálépünk szerintem! Hiszen a zene jó, ugye, tudjátok mindenre! Legebéd készítéshez.

És itt van belünk a Mikolos Gaming is. Hello, hello, Imikém, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Hello, Csabi, szétebot, jó hétvégét, szuper idő van, majd leszakad az ember fejebbe a melegbe. Így van, kedves Imikém, kaptam egy képet is. És van egy kis védőital, így az étel viselhető, így van egészségedre, Imikém. Ja, pecintek én is egy-egy gyerekek, nagyon melegem van.

következőben majd érkezik hozzánk egy nagy csapat. Szintén 90-es évekbeli csapatról van szó, hogy ott mentek anno annak idején. Ők neveztek más, mint a Master Blaster és a Get Closer. Itt a Super N, így Csabival 13 óráig a fedélzeten.

újabb Vibe üzenet kedves Attilától. Csak a Csabi és a BPM. Köszönöm szépen kedves Atikám, meg a sok piros szívet is. Imádás, imádás.

még egyszer, akik délutára mennek dolgozni, kitartást kívánunk nektek ebben a nagy benekben, szolgálatban lévőknek is kitartás. Ha tettitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót, hiszen egész nap élő műsorok. Dr. Tom, a Dance Doktorunk égezik hozzátok 13 órától. Utána DJ Surci tekeri nektek a spárhel tetejére, úgy, ahogy szokta, úgy, ahogy ez kell. Megtölti a Super DJ Rádió digitális táncterét. Utána pedig jön Zsolti a fantasztikus 80-as évek zenével. Napot pedig kedves Lyman fogja zárni 20 órától. Szerintem ott is jó kis pörgő zenék mennek majd. Én megmegyek majd zsaluzni. Aztán hallgatom a Super DJ Rádiót. Jó hideg lesz ott a lemez alatt.

Kedves Kollár Gabi, szeretne kérni a zenét. Gabikám az előadót leírtad, de a címet azt nem. Kérhetnék egy címet, akkor megkönnyítenéd a dolgomat. Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, esetleg, hogyha valakinek elmaradt a kérése, nyugodtan írjon rá ide a Viberre. Lehet, hogy kihagytam valakinek a kérését, ezúttal is elnézést kérek érte. Nagyon-nagyon sok kérés érkezik. És néha van, amikor megfeledkezek róla.

is jött kedves Gabitól a cím, köszönöm szépen, és még annyit hozzátett, hogy Encsikének. Hát kedves Gabikámok, a következő zene majd akkor szóljon kérésedre itt a Super DJ Rádión Encsikének, és szerintem minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak.

És itt van velünk kedves Mátyás is. Szia, szia Mátyás, üdvözöllek titeket is sok szeretettel. Szevasz barátom, szép vasárnapot mindenkinek. Üdv a Vajkó Szirtnak, remélem lesz valami rock is a Metallicától. Nagyon-nagyon voltak nálatok. Köszönöm szépen kedves Mátyás, csak kibogoztam. Szerintem 12 óra után bocsánat, lesz egy kis rock zene is majd, de hiszen tudjátok, a zenei kavalkában mindenféle stílus megtalálható. Érezzétek jól magatokat nagy pacsi Vajkócra, Vajkóciaknak. Mazsitól meg folyamatosan kapom itt a táncoló emberkékhez. Köszönöm szépen, kedves Mazsi. Látom, évezed a műsort.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Dönt. Legyen tán.
2: Pedig nem más, mint Inos ASMC közöse. Sun is up. Poison Beat Remixben. Hogy mindenkinek szuper kedve legyen.

És kedves Stefán is, itt is a Viberünkre, hogy az enyém tuti kivaradt, elnézést kérek, kedves Stefán. Két mondtam, hogy nyugodtan rám lehet írni, ha esetleg elfeledtem volna. Ilyen feledékeny vagyok már így 47 évesen lassan. Bocsász. Tudjátok, ez már korral jár. Amikor reggel felkelek az ágyból, úgy elfeküdtem a nyakam, gyerekek, így fél oldalt nézem a monitort. 47 fok helyre teszi szerintem délután. Vagy az asszony keze, varázs keze van. Kedves Encsike is írja, köszönöm szépen Csabi, neked is, Kollár Gabi kedves hallgatóinak is, puszcsika.

És hát tudjátok, Ina pedig román származású, gyönyörű hölgy énekesnő, nagyszerű slágereket hozott össze ő is.

Egyébként tudjátok, kedves hallgatók, ilyenkor lehet a legtöbbet fogyni, mikor izzad az ember. Hát táncolással meg egy kicsit rátetézünk, ugye? Na akkor szuperek! Adagoljuk neki!

itt van velünket, de Sudák András, Andiskán, szevasz! Szia Csabe, szeretném kérni a balatoni nyárt, a Dömötör Balázst küldeni Itchy Game-nek. És kitartást a melóban, így van, Andiskám, kitartást nektek, nem tudom éppen mit csináltok. Fűzőcskésztek, ugye? Ilyenkor ilyen gáz tűz, és süti a bőrünket, nem a nap, meg a nap is majd. Kimegyünk. Kedves hallgatók, úgy látom, hogy lassan-lassan egymáshoz simulnak a mutatók. Hát mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az elkészült ebédhez. Aki még benne van, folytatja a süteménysüt. Annak még megy a zenei kavalkád 13 óráig. Egész nap élő műsorok itt a Super DJ Rádión. Következő zené pedig. Ha megmondom őszintén ezt a zenét, kedves hallgatók, másfél éve keresem, képzeljétek el, másfél éve. Pénteken sikerült végre. Ez egy nagyszerű dallam lesz. Előjáróban annyit elállok nektek, hogy Ice MC a jégembe. Kell is most ide a jég, ugye? És a Tekin Adulvei Alexiával közösen fogja énekelni. A remixet pedig készítettek, Rubik's-ben fogjátok alani. Kashim, na figyelj csak, mekkora zene lesz ez! Én nagyon szeretem.

Mon figyelj, szuper mosos, aztán tényleg belecsapunk a lecsóba. Gyere égen belül, üsd le bennünket!

ismételten Viber üzenet kedves Attilától, Csabikám, Olaz, a Cosmix, Robinak, Lumpinak és Bálinnak, és minden SDR-esnek. Szép hétvégét neked szeretünk, Csabi. Köszönöm szépen, kedves Attikám. Hát egy pár evétő szóló nóta fog szólni most. Kedves Atti, de az utána menni fog, ígérem neked. Nagy pacsi. Kedves Encsik és Zsíra, köszönjük szépen kedves Stefannak. A gyengébb a latin és a spanyol Daddy Jenki, elég imádás ezerre juhé. Hát így van ez, kedves Encsike, szuper kéréseitekkel feldobjátok a műsort. Így áll össze mindig ez a zenei kavalkád.

kedves Mónika és írja, szia Csabi, üdv minden hallgatónak, gyerekeimnek, unokáimnak, a Vajkóczi kemény magnak, Stefannak, Skóciába, és páromnak, Matyinak. Nagyon jók a zenék, mint mindig. Nagy gratula, köszönöm szépen, kedves Móni. Kérnék egy számot Dr. Albától, az It's My Life-ot. Megnézem, kedves Mónika. Kedves Stefan pedig azt írta nekünk, az dúókor nem szukott Csaba, ezt nem érzed a spanyol. Nem, kedves Stefan, én magyar vagyok. Én csak a ritmust érzem, tudod. Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Jövörög a Super DJ Rádió. Add át az ütemet. Németet is 4 évig tanultam, de nem tudok egy kukkot se. Ez az, hogy Ánc vagy policáj. Tudjátok, mikor jöttek a rendőrök. Aztán mindig ezt a zenét tettem be nekik. Hát tetszett nekik, mert táncolt is a rendőr csajci. Jó nézett ki, jó szőke csajci volt.

látjuk, ahogy ilyenkor szoktuk. Jó ebédhez szól a finom nóta. Encsike szerintem örülni fog neki. Meg mindenki is.

Az a Sicsi pedig azt hitte, én dolgozok, Csabi. Kitartás, kedves Sicsikém, túlra indulhat, kérjük. Ez kedves Sicsikém, az is menni fog. Na most ez a túlra indulunk, így 12 óra 6 perckor.

kedves Kollár Gabi pedig üzeni kedves Encsikének, Encsi téged mindenki szeret, van benne valami, nem is tudom miért. Hát, hogy cuki azért, nem?

Kedves Kolozsimi pedig azt hitte nekünk, ez jó sztori volt, Ánzvály policáj nyomtad a kocsiba a rendőrcsajnak. Nem a kocsiba, kedves Simikém, a diszkóba, amikor bejöttek raziázni, és már végeztek, mentek el. Akkor tettem be mindig ezt a zenét. És hát ugye régen nem DJ Csabi néven voltam, a Digiben, hanem DJ Energy voltam.

kedves Encsik, újabb üzenetek, Cosmix, naná, latin, naná, spanyol, naná, Grufos, naná, és mindent imádok. Erre zenére beindult ámat. Rikkel és Csabi, köszcsike, pusztsika mindenkinek. Remélem a következő zenére is be fog indulni mindenkinek a lába, keze, kedves Hudi kérte szóládról. Én kedves Andis barátom. Amely terepjárós, ugye? Hát akkor jöjjön kérésed. Dömötör Balázs, és az indulhat a nyár.

Megyünk tovább, kedves Kelemen Tomi kérésével, Master Boy, és a Field and Fire. Azt ugye tudom, hogy szereted, így van, kedves Tomikám, nem szeretem, imádom.

és Enzsike pedig azt hitte, alias csípőrázás ezerre. Jó, hogy azért kedves Enzsike, táncolj, táncolj még, tudod? Szűcs Judit is énekelte. A diszkó királynő.

Svéd Fiber üzenet, kedves mozsitó, kaptam szintén egy táncó csajszit, de is így nyomod, kedves mozsikám. Remélem, kedves hallgató, mindenkinek jó kedve van.

Következő dolog pedig nem lesz más, mint az a bizonyos emlegetett Cosmix. Kedves Attila kérésére fog elindulni itt a Super DJ Rádió Robinak, Lumpinak és Bálinnak, és persze minden SDR-esnek szeretnék küldeni, meg egy hatalmas pacsit is.

emlékezzen Cosby, Zsozsó és Lala. És az a bizonyos hazafelé. És sokszor diszkóban volt, ugye, sokszor hazafelé mentünk. Volt, ugye, sokszor hazafelé mentünk.

újra meg újra. Bizony-bizony sokat pörögtünk. Hiszen nagyszerű együttes a Cosmix.

új a Viber üzenet, most egy kicsit pihen a Viberünk, hiszen értető, hiszen ebédeltek. Kedves Attila írta, köszönöm Csami ibádás, nagyon szívesen, kedves Atikám. Kicsit még maradunk itt a magyar vonalon. És érkezik az én kedvenc magyar női hangom. Ez pedig nem lesz más, mint Judy Groovehouse. És ez olá olá. Habár itt még hárman voltak, ugye, Vitamin volt a harmadik, de ő átigazolt a Happy Gangbe.

És kedves hallgatók, ha már az elég módot emlegettük, már most nem az Antwai policáj lesz, hiszen nincs razia. Jön egy számomra nagyon, nagyon jól sikerült zenéjük. Hát szerintem ezt is sűrű halljátok itt a Super DJ Rádion. Címe pedig Sex Boom Twist, na figyelj!

ismételtem Viber üzenet. Kedves Hudák András pedig azt írja nekem, hogy köszönöm a zenét, ha már szabíj leszel, beugorhatnál hétköznap is bármelyik nap. Kb. 14-16-ig egy kis túlórával. Köszönöm szépen, kedves Andiskám. Hát az még a jövő zenéje, majd megpróbálok. Köszönöm szépen neked, nagy pacsi.

kedves pedig azt írt a Viberünkön, Csabi, kérhetném a titkos üzenetet, küldeném a kolléganőinek, Sárinak és Reninek, hogy jobban menjen a munka ebben a melegben. Köszönöm szépen, megnézem kedves Csicsikém kérésedet.

0: volt fantasztikus Modor, és a Come on Baby, Zeg Boom Twist.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Titkos üzenet, száll a széllel.
2: Bizony, bizony, ott a helyetek, tartsatok velünk! És csatlakozzatok majd egy jó bulihoz Jakabszálláson. És pedig megyünk tovább Vicsi kísérjével, a Robbanós fiúk TNT, és a titkos üzenet. És Mónika is írta az It's My Life, elmaradt. Köszönöm Mónika, hogy megírtad nekem, hamarosan pörögni fog.

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Dreamer, Szatmári Zoltán kollégánk, azt hitte nekem, szia Csabi, nálam azért egy párszor már forgott, kitartás délután nekem tegnap ő is betonozott, hát kedves Zolikám, nagyon szép lett, mi nálad egy párszor forgott, azt nem értem egész pontosan, érezd jó magad, nagyon egy nagyon nagy pacsi neked, de szerintem Szatmári Zoltán is holnap jönni fog hozzátok, kedves hallgatók. 18 órától hallhatjátok majd Retrobox című műsorát. Mi pedig megyünk tovább. Jön az öreg Csoki bácsi. A dal pedig kérte, kedves Mónika.

és ismét Ádám Viber üzenet. Kedves Kollár Gabi üzenete, igaz, még nem ékezett meg a Válvavált zene, amit Encsinek kértem, de a pékeknek valami hűsítőt kérhetnék. Hát bízom, mert jó fej vagy, Csabi. Köszönöm szépen, kedves Gabikám, és a türelmeteket is nagyon szépen köszönöm. De Dr. Albán után jönni fog az a bizonyos zene, amit kérték, kedves Gabikám. Pékeket pedig lehűtjük vele, vagy mindenkit is, ugye? Hogy ne legyen olyan melegünk.

Jó üzenet, kedves Látonyi Zsoltól. Azt hiszem, nekem a népszerűség átka, Csabi, hogy nem tudod nyomon követni, ki mit kér. Kell egy asszisztens, aki ezt jegyzi meg, a sört is behozza a hűtőből. Így van, kedves Zsoltikám, hát majd felveszek egyet. Köszönöm. Zenei hangmérnök, ugye? Hát igen, nem egy könnyű dologom van néha, ugye? Bejön itt mondjuk 20 üzenet egyszerre, mert olyan is van. Hát valahol éreztem, ugye, hogy elmaradtak a kérések, azért is mondtam, hogy írjatok rám nyugodtan. Azért figyelek, Zsoltikám.

is kedves Mátyás Zsizsi és a Metallica. Megnézem kedves Mátyás, de előtte jön egy kis hűsítő sláger, egy kis lazító sláger. Egybecsapott fogtok hallani, CRV és a Drives, I Feel Love és a Gaze 2000.

Kedves Otinak is lenne egy kérése. Kedves Otikám, sajnos már nem fér bele ez a kérés. 13 órakor érkezik hozzátok Dr. Toma, Dance Doktorunk. Maradjatok velünk és hallgassatok bennünket.

egy ismételten kedves Viber üzenet kedves Encsikétől. Bár az az igazság, hogy mindig jó zenék szólnak nálad, kedves DJ Csabi. Jó, hogy vagy nekünk, puszcsike Encsike. Nagyon szépen köszönöm, hogy aranyos vagy. Nekem jó, hogy ti vagytok nekem. Hiszen nektek zenéli mindig megtiszteltetés.

svéd Viber üzenet kezdes Weber Kristóftól. Szia-szia Kristóf, üdvözöllek titeket is. Azt írta nekem, tiszteljük meg a zenét azzal, hogy közben nem beszélünk bele. Kedves Kristóf, ez nem Spotify, ez egy rádió. Kedves Mátyás pedig azt írja, akkor is nagyon nagy vagy. Köszönöm szépen, kedves Mátyás. Kis hiddel, én tisztelem a zenét, nem is kicsit.

Sziget a Sicsinek is ígértem Brooklyn Bones, hiszen a múltkor elmaradt. Akkor szóljon PR-re Ricsinek.

de Skollár Gábor újabb üzenete. Csabi, köszönöm szépen az elmúlt pár órát, hogy itt voltál velünk mindig is, értékeltem, de szuper adást kívánok neked. Továbbiakban is nem értem, miért nem találtok. Találtam rátok hamarabb itt a szuperen, köszönöm szépen előre is. Mi is köszönjük szépen, Gabikám, és örülünk, hogy ránk találtál. Maradj is velünk, nagy pacsi neked. Kedves házi is írja, köszönöm a zenei felhozatalt, jó kis lazulás volt veletek. Köszönöm szépen, kedves házi, maradjatok velünk, tudjátok, jó hozzánk, Doki.

köszönöm szépen, Encsike, egyetértek vele, de... Tudod, nem kell mindent komolyan venni. Köszönöm szépen, drága, 180 percet. Remek zenéket ismételten, jó étvágyat kívánok nektek a fincsi ebédhez. Jó pihenés, szép délután, pusztjuk el Encsike. Köszönöm szépen, hát pihenés az nem lesz, de ebéd az igen. Nem mozognak már bélbolyhaim, gyerekek. Kedves Mozsi is írja, köszönöm szépen a jó zenéket, további szép napot és hétvégét kívánok neked, és minden kedves hallgatónak, köszönöm szépen, kedves Mozsikám, neked is hasonló jókat kívánok. Kedves Ati is írja, szeretünk Csabi, köszönöm szépen Atikám. Köszönöm szépen Mónika neked is. Tudom kezelni az ilyen helyzetet, ne aggódjál! Kedves Lovász Karcsi is írja, Csabi király, köszönjük ezt a fantasztikus 3 órát! Imádás volt 1500-val, én is köszönöm, Karesz! Kitartást neked továbbra is a melóban! Eljelen minél halba azt kívánom, és jó pihenés neked! Kedves Kelemén Tömi is írja, köszönjük ismét ezt a 3 órát, szuper volt! Nagyon szívesen, kedves Tomikám! Jó gyerekek! A kedves Isa család is írja, kedves DJ Csabi, millió köszönet! Nagyon szuper műsorét kívánom neked, jó étvágyat, csodás vasárnapi napot! Mindez váljon egészségedre, köszönöm Istikém, nektek is hasonló jókat kívánok! Kedves Sítai is írja, köszönjük szépen a szuper zenéket. Nagyon szívesen, kedves Sítai, meg a szuper kéréseket köszönöm szépen nektek. És kedves Kaszab Timi is írja, jó volt a műsor, bocsi, ha nem kértem zenét. Baj, Timi. Majd legközelebb kész te is. Vigyázz magad a te is, és jó pihenés neked is. Így jó gyújt tudod, veled vagyok.

kedves Hudák Andris is írja. Köszönjük ezt a 180 percet, megint megtoltad, mint a lopott biciklit. Köszönöm Andriskán, nektek is. Jó pihenés, vigyázzatok magatokra, Szóládon. És majd megfontolom, amit mondtál. Kedves Pityesz is írja, köszönjük Csabi. Sok-sok piros szíve, nagyon szívesen Pityesz, én köszönöm nektek. Csoki Zsolti is írja, Csabi király, köszönjük. Nagyon szívesen Zsoltikám, ti vagytok a királyok, nagy pacsi nektek. Kedves Mátyás pedig azt hitte nekem, remélem jövő héten is vagy. Szándékozok majd, kedves Mátyás, és mivel szabi leszek gyerekek, szeretnék majd egy pár szó, egy kicsit sűrűbe jönni hozzátok, hiszen nagyon-nagyon sokan írtatok is, kértétek is, igyekszek, ígérem majd. És kedves Attila pedig azt írja, szóljon Kassa Tibinek a záró himnusz, jó jobbulást neki. Hát akkor kedves Attila, legyen úgy. Jó kis magyar felvétel lesz. Hát szóljon mindenkinek a mai nap Margójára. Ilyen fantasztikusak vagytok.

is, kedves Jakab Endre is írja nekünk. Köszi a sok jó zenét, nagyon szívesen Endre. Köszönöm, hogy itt voltál te is, egy nagy pacsi neked. És kedves Kolozs Imi is írja, köszi a remek Adi Csabi további szép napot, ciao ciao. Hello, hello Imikém, köszönöm én is neked. És kedves Mátyás is, jó lenne hétköznap is, ha lennél. Ígérem, kedves Mátyás. Na figyelj, szuper!

Jeremy-ig, ezt hívják nekünk Bubblegum. Rágógumi, tudjátok, de nem a forró rágógumi. Ilyen jó kis filmsorozat volt az, ugye? Nagyon szerettem. Sok hülyeség, de mindegy. Ez a dal, búcsúzom tőletek mára. Mindenkinek nagyon-nagyon szuper hétvégét kívánok, jövő hétre. Szép új hetet és kitartást a melóba. Nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek a megtisztelő 180 perc figyelmét. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. Vigyátok ki valahogy a meleget.

Nem elég. Na, még éneklek is egyet a végére. Kedves Ida pedig azt írta, köszönjük a szuper zenéket, pedig még fantásítunk. De mégis fantasztikusok vagyunk veled együtt. Így van, kedves Ida, ez egy nagy család. Az SZDL családja. Aki meg nem ismeri, az majd megfogja.

még egyszer mindenkinek megköszönöm a megtisztelő 180 perc figyelmét. DJ Csobi voltam és még leszek is, remélem. Várlak majd benneteket jövő héten. Ha előbb nem, akkor vasárnap 10-től ugyanígy délig az Arányi Kavalkád című műsorban. És persze ne felejtjétek el, melegellentesség, védekezni, legyetek jók, ha tudtok. És persze a BPM legyen veletek. Na meg a Super DJ Rádió. Végeznek fantasztikus kollégáim, előre is jó adást kívánunk nekik. Hát akkor...

0: Szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Hölgyeim és uraim, a lemezjátszóknál a Music Doctor.

Szép napot is egyben, kellemes késő, de hogy is? Kora délelőtt, délután jobban mondaná, csak kijött a vélem valahogy. Kívánok mindenkinek, innen a www.superdigirádió.hu-ról bejelentkezik Doki, sziasztok! Az előző 3 órát köszönjük szépen Csavinak. Csavi király, hát hihetetlen, ez a csávó, de elme háborodott imádás ezerrel. Csavikám, legközelebb visszavárunk, pusszanó, hát egész családnak. Na nézzük, egy olyan, hogy mondjam, számomra idegen időpontban lépek be a rádióba, mert szombaton nem értem rá, úgyhogy mondom, vasárnap akkor pótolom Csabi után. 1-3-ig, 2 órán keresztül tár én vagyok. Nézzük, milyen muzsikákat hoztam, hát kicsit kalandozzunk, barangoljunk, ugye fiatalabb, de nagyon jó kis zenékbe. Van egy Viber, ami 0-70-45-95-995, ide jönnek az üzenetek, amik beolvasásra kerülnek. Mit kell még mondanom? Semmit. Na induljon a zene, mindenkinek jó szórakozást, és hogyha megy a pöri, meg ilyenek, indul a bogrács, vagy már megy a bogrács ezzel, akkor jöhetnek a képek is természetesen.

Nézzük az első Viberes, Kulár Gabi volt nálam az első. Üdvösebben időt kívánok, Doki, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperes szabadszálláson, jelentkezem hozzád. Remélem, jól fogunk szórakozni nálad. Tudod, miről beszélek? 2026, július 24, 25, 26. Jakabszállás, Aero Hotel, mindenkinek szeretettel. Itt várunk mindenkit, micsoda reklám volt. Szia Gabikám, igen, igen. A Super DJ Rádió 7. partia. Jakabszálláson 24, 25, 26. júliusban. És aki szeretne foglalni, 0620 366. Akarom mondani 344, bocsánat, 3050, tehát 20, 344, 3050.

Újtörünk Kencsike, és sziadok, és sziasztok, szuper Kencsike, továbbra is jelen. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked, és minden kedves estér hallgatóra kellemes zene hallgatást, így szép hétvégét, jó hűsülést kívánok mindenkinek. Pussika Kencsike! Szia Kencsike, megtisztelő, ciao, ciao!

Isa család is itt van. Csodás vasárnapi napot kívánunk neked, Droki! Az Isa család már vár téged, örülünk, hogy újra itt vagy velünk.

Ismét Viber 0-6-40-45-95-95. Kolozsi Imi is megtisztelt minket. Szia Imikén! Szép napot, szia Doki! Jó hétvégét, kellemes meglepetés, a jöveteled! Micsoda kellemes fogalmazás! Imikén, megtisztel, hogy itt vagy elünk!

itt van egy Rita is. Szép napot, doktor úr! A klíma legyen mindenkivel is a védőital. És tényleg így van. Mindenkinek szuper vasárnap délután kívánok, és este 10 órán beolvastam. Verjünk oda, meg ide, meg mindenhova. Kedves Rita, köszönöm. A klíma legyen mindenkivel. Bizony, bizony.

Itt vanünk Jakab Endre is. Szeretem, mikor barangolsz, akkor a legjobb a műsor. De úgy tartja kedved, akkor összedobhatnál valami filmzenéből, trend, filmzene, trendsből. Egy jó műsor, biztos vagyok benne, hogy jó lenne, persze a BPM. Az legyen már a műsorodban. Felfedeztem egy párat. Ez teljesen így van. Kedves jelenetem, mi hülyeség?

Ismét Hajveri Dominik házi! Szia, Dr. úr! Ránk számíthat 1000%-ig, ott leszünk. A hatodik teli is fantasztikus volt a bemelő tali. Hát igen, nem volt semmi, az sem. Megpróbálom szerint túltenni a hetedikkel.

Itt velünk Csalcsák és Csákó Bákó Barim. Meglephetném valamivel, de ne azzal, hogy terhes lettél. De hülye. Ödelünk Kriszti és Csalcsák. Megleplek valamivel. Hát

featuring DJ Simon is videó duma. Szia, doki bácsi, sziasztok, szuperek! DJ Simon még mindig jelen és kagylózik, ahogy máskor is, csodálatos és nagyon forró vasárnapot kívánok mindenkinek innen a 23 fokos Svédországból. A kezdeti fogalmazás gátlásod kezd feloldódni, így gondoltam, írok valami feleslegesen hosszú szöveget, hát ha bele tudsz bakizni valahol a nagy örömömre, puscsika, tomcsika. Hát normális a csávó, imádom. Nagyon kám imádás ezzel, hogy itt vagy, husztantás Svédországban, 23 foké pedig kap.

Pilla tovább itt van velünk. Zsulci kapitány, és hát Zsia Zsulcikám, hogy vagyunk, remélem minden stimmel veled. Annyit ír nekünk, hogy hello Doki, fölné, figyelek, csak szólok. Egy kis nyege-nyege ragad daga a titi tötyire. Hát a másik valadban. Szia Zsulci. Utánam jön Zsulci, csak szólok mindenkinek. El nem felejteni, el nem mozdulni.

Ismét Weber Lovász Kalcsi is itt van velünk, maximális tiszteletem, doktor úr, de szép vasárnapot az egész családnak, és jó adást kívánok. Egy újabb 13 órás vasárnapi melós nap, reggel 5-től este 6-ig, a mindenit. És annyi rég meg, hogy én is végre ott leszek a 7. találkozón. Úristen, mi lesz, hogy gyerekek, Jézusom! Atya, Úristen!

Ismétlen csika azt mondja, hogy Taylor Swift kérdőjel. Mi van veled, oki semmi? Hány éves vagy? Négy? Egyre többet hallom el a Taylor kisasszony, kucsika, encsike. Nem is tudom, hogy miért. Ami nem baj, én szeretem, csak tőle szokatlan. Hát nem lehet mindig egy hula dance játszani. Vagy trance, ugyebár.

de szeretem zene, gyerekeket. Major Bone Groove. És egy Universal Love. Megint angolos vagy. Ez a vasárnapi ebéd.

Ismét Kolozsi Zsimi. Itt már kezd hűlni az idő, szerintem nem sokára esni is fog már. Dörög az ég, de nagyon fullasztó egy idő van. Viszont szuper zenéket hoztál. Itt is eshetne már egy kicsikét. Tényleg eszméletlen gyerekek. Nagyon durva meleg van.

to talk to you. Itt vagyunk Robin Gis. Szia Doki, kellemes kánikulás vasárnapi szuper attitűd Vivinek. Tudod, már nem sok van SDR talé. Tudom. És ezt tudjátok, hogy a mai nap köszöntött be a nyár igazán, a meteorológiai a nyár. Június 21-ét írunk a mai nap. Van fönn a nap a legtovább. Jobban mondom, a leghosszabb napot, világosságot, ebbe belecsúsztál, na. Hát ma ünnepeljük, de hülye vagyok, mit ünnepünk rajta, de hogy semmit. Mindegy, rohadt sokáig lesz fény, az kész, az punktum. Ilyen, amikor az ember a saját hülyeségebe beleesik, simán előfordulhat, nem? Nem, hát nem, hát de, hát nem, hát de nem, hát de figyelj!

meg a bírja közül, hogy belőled biztosan kihozza az angol csimombó, már ne biztos. Ne, várj, várj. Mondjuk a Simon, nem tudom, hogy mit ebédelt vasárnap. Lehet, hogy nem is ebédelt semmit. Ja, igen. Ő most fog majd készíteni valamit, amikor ugyebár Sulcinak elárulja, hogy mit. És miközben Sulcit hallgatja, közben készíti. Általában ez így van nálunk a Super DJ Rádió vasárnap. Amikor is jelen pillanatban 13 óra 48 percet írunk, és még mindig 6. hó 24. napja, amikor indul a nyár.

és nem elfelejteni, július 24-25-26 Hotel Aero jakasszállás, a Super DJ Rádió 7. találkozója, ahol rendelni lehet szobát 0620 344 30 50.

Jaka Bender írja, hogy most már, most már lehet elővenni a lyukas medencéket, amiket ragasztani kell, tuti. Bízom, mert én is az, hogy ugye a egerek kíméltek minket, mert nem egy apró medencéről van szó. Ráadásképpen most tegnap vásároltam hozzá egy jó kis víz homokszűrőt, ami egyben egy brutál szivattyú is, tehát azért tudja majd keringetni rendesen, de majd ilyen otthoni házilagosan megoldom, majd két nap körülakörön van, aztán majd rákötöm valahogy, merence aját szívja át a homokszűrőn, de a napkollektorral, a tetejéről pedig egy esőztetőt szeretnék megoldani valahogy. Ilyen zuhanyzónak az esőszetőjét valahogy ráeszkabálni, eszkábálni oldalra, hogy akár zuhanyozni is lehessen. Medencéből kijövő

Most visszagondolva azért, hogy csináltam én olyan hülyeségeket is, de tök jó volt az is. Szereztem egy bika szivattyú, tényleg egy ilyen fűtés szivattyú, de hát... Tudom, a medence vízre megelő a szivattyú, tehát kit érdekel, találtam valahol is, hogy valahol... Na mindegy, eltűnt valahonnan. Na mindegy, lényegtelen. A kerítésre kiúztam kérlek szépen 100 méter fekete KP32-es csövet. És a 100 méteren keresztül úgy meghajtotta, és olyan forró lett a víz, hogy valami bődület, tök jót ment. Jó, különben aláírom, tényleg egy bikaci vagyunk kellett hozzá, hogy ezt a 100 métert azért végig tolja úgy, hogy azért üzemképes legyen a medence. De tényleg, ha halál jó volt.

Közben Kolozsémi küldött képet. Együnk akkor, van aláírva. Hallod, azért az... Úristen, de brutálisan jól néz ki.

Csilla tovább itt van, hogy körben, Néand is a 0-70-45-95-95-en, sziadok én! Számomra mindig felemelő érzés volt a műsorodat hallgatni, mert mindig kiváló zenéket hozol, és tökéletesen mixeled őket. Köszönöm szépen! A nagy meleg miatt remélem valakivel hidratálsz, valamivel hidratálsz, nem, mai nap ez kimarad. Egy nagy hoppá neked, és mindig nagy imádásra, köszönöm szépen! Jelen pillanatban egy óriás üveg pohár víz van nálam, tele jéggel, de full tele. Szia Andis, megtisztel, hogy itt vagy, és nagyon elész.

Ismét Viber, ismét Schulz, annyit ér nekünk most. Tudok ajánlani jó csőszerelőt. Szuperül megy a reklámja, azt hiszem Lakner Tamásnak hívják. Ha kell a száma, csörgess meg, lesz neki hülyét. Itt van Frank Ocean. A dal címe csak ennyi, Lost.

Szalink Boldog Zoli is a Viberen annyit ír, hogy szia Tom, nekem kétszer 100 méter 25-ös KPA cső melegíti a vizet a medencében. 40 Celsius fokkal kicsit csült a nap. Üdv B, Zoli! Kétszer 100 méter 25-ös, látom, úristen, látom a képet is. Az már igen komoly szimacsúk el azért, valójában szintén. Hát gratulálok! Rohadt jó megoldás!

Ismét Jakab Endre a lyukas medencés írja, hogy minden esetre betonon infrahőmérővel csak, ugye csak 65 fok van. Te atya úristen!

Ismétlájban is a család írja, hogy az őt küldött egy képet. Ott is grillezés van ezerrel. Különböző combikákat látok, szerintem az ott combikák, vagy valami ilyesmik. És finom husika is mellette, ugye ezerrel. Utána jött a medence, ha már szó esett a medencékről. Küldött képeket. Hát ez micsoda, de jó. Ez a mi medencénk. Itt lakom két percre tőlem, vagyis szembe a lakásommal kis küküllő. Naturmárka szivattyú. Egy ilyen vízesése. Rohadt jól néz ki. Gratuláció. Az igen, az jó, jó, jó. Napilla tovább. Itt van egy Swedish House Mafia. The Wait So Long.

Lovász Kacsi írja, hogy micsoda történetek. Itt a raktárban kb. 45-50 fok van. Blúza persze. Az 1-6-os gázos targonc a betonfalak lemeztető. Oh yeah! Oh yeah! Aranyos lehet, aranyos!

Valóz időközben a 700 méter 25-ös kápja csere, hogy egy olyasmi szivattyú pörgeti benne a vizet, és a villanyórát zárójel. Mint a homokszűrője, egy 2 szenzoros termosztát kapcsolja. Csak akkor megy, ha a kollektor vize melegebb, mint a medencéjé. Az igen.

Hú, látom, Súci bajba lesz. Simon kirakott egy képet. Hát ő úgy látom, hogy ő nem főz. Ő pizzát rendelt. Egy zöld dobozos étókával annyit ír, akkor regi. De mondjam a Simon számát, várja, ide van írva. Lehet zargatni. Nullat, kilenc, ja, az nem az. Az más. Valamiért a múltkori hívást adta be, nem értem, ugye.

Ismét Viber 0-70-45-95-95. Ti voltom is itt van velünk, üzd Dr. Úr. Itt vagyok ám én is. A Jó Ebédhez szól a Nóta című adáson.

Lovász Kacsi is írja, hogy üdv a klubban, Surci. Nem elég, hogy vasárnap 13 órázom, de már amit hétköznap ketten csináltunk, már egyedül kell csinálnom, mert a kollega felmondott. Hát az szép. 15 kamiont készítek elő holnap délutára, amit meg kell pakolnom, plusz 2, ami nem ért ide pénteken. Hát az aranda, engedd el a francba. Hagyd az egészet.

Bencsikei, hogy hűha, milyen vicces itt ma. Az SDRN milyen minden műsorvezető és DJ. Csak nem gombás pizzát rendelt, kedves DJ Simon, kérdőjellel. És megkínált mindenkit. És hozzá egy kis zöld szörnyeteget. Mi lesz itt 15 órától? Nem tudom. Kérdőm sincs. Jó, én tudom, Zsócit hallgatom. És medencét állít.

közben Simon írja, hogy a saját készítésű pizza, sonka, hagyma, jalapeño, mozzarella sajt, parmigiano, reggiano, sajt az íze miatt. Hagyjam, mert ezeket most találtad ki, ezeket a neveket, ilyen nincs is. Azt írja, hogy saját készítésű pizza. Akkor miért egy pizzátos dobozban van, mert nem, engedjük el. Kamaz egész, kamaz egész.

Vino kis Kylie Minogue, itt a Szuperen, illetve itt van velünk Garai Tibi is. Tiszteletem, Dr. úr, sziasztok, szuperek! Kellem egy szép vasárnap délutánt, és nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Én most a nagyfiammal Peca földről jelentkezem. Az igen, tudtok élni. Sziasztok, Garaiék!

Közben Garai TV küldött képeket, de Jézus Mária, mekkora pontyok! Atya úristen, mekkorák! Ezeket mindig le kell fényképezni, tudod, de az életben nem hinné ezt senki.

Lovász Kacsi éneklődik, hogy akkor doktor úr, a jakabszálási beszélgetéshez elég lesz két üveg Jack Daniels szerinted. Hát tudod, azért annyira nem lehet, de bőven elég, sőt. Hiszen azért nekem ott foglalkoznom kell az emberekkel. De azért egy-kettő kupicára mindenképpen vevő leszek persze. De nekem nem erről kell, hogy szóljon, sőt nem szabad, hogy erről szóljon, tudod.

micsoda duma közben Kollár Gabitól. Akkor jó egy család, mikor mindenki ott van egy helyen. Apa, anya, gyerekek, akik hallgatják, mit olvas a bácsi a szuperen.

Garai Tibi, hogy annyira nem is nagyok már, mint a halak, amiket fogtak. 10 kilós két darab, 11 kilós és 13 kilós. A banda nagy. A fiamnál pedig egy 3 és 4 kilósak vannak.

Június 24-25-26 Hotel Aero-ja kapszállás. A Super Digi Rádió 7. partia. A számon, amin érdeklődni lehet és foglalni, 0620-344-3050. Tehát még egyszer, 0620-344-3050. Nem lesz gyenge, gyerekek. Lehet csocsózni, lehet bowlingozni, lehet pingpongozni, lehet dartozni. Brutál, óriási nagy medencéje van egy wellness-szel. Mind-mind benne van az árba, persze. Jól tudom, bowlingozni is lehet, és aki megteheti, annak még sétarepülés is van. 15 perces, illetve 30 perc.

Közben Jaka benne. Annyit ír, hogy viccesen a sétarepülés. Azt jelenti, hogy a repülőgép mellett sétálni lehet. Végül is. Mondjuk az, azért olyan sokat nem fognak kérni, az biztos vagyok benne. Azt ledumázom veled, mit tudom, egy 10-es ér, mit tudom, egy 10 perc sétarepülővel. Oké, egy 10-es mondjuk.

héten csak írja, hogy igen, igen, és nemrég a templomból hazafelé azon elmélkedett, hogy milyen fincsi zenét küldjön Encsikének, mármint a kedves Surci. Templomból hazafelé, az az ember. Koradóan. Azonnal újra

Közben vagy a Jakab szállás, ugye Jakab Endre írja, hogy lenne egy kérdésem, lehet egy szuper, szuperes polót nyomtatni magánúton? Hát persze, hogy lehet. Kirakott egy képet. Szép, szép, tényleg jól néz ki. Viszont nem www.superdigiradio.com, hanem .hu. De persze, hogy ne lehetne.

Ismét Encséket, oké, köszönjük szépen a szuper zenéket, további szép délután kívánok nektek. És persze puszi az oldalbordádnak, Évinek is. Köszönjük a puszika, Encsike! Át is adom neki, bár hallgatlen szerintem. Neked is további szép napot kívánok. Szia, Encsike!

Csoki Zsolt is elbúcsúzik tőlünk. Mármint, hogy nekem, mármint, hogy felém. Köszönjük, Dogi, szuper voltál. Mármint, hogy nem a rádió, na mindegy. Ebben megint belül futott előre, hogy jó pofön. Röpke 4 perc is jön hozzánk, Surci!

Ismét Jakab Bende írja, hogy de ha lehetne nyerni, akkor na, szívesen hordanám. Maradjunk abban, el kell jönni a találkozóra, és akkor ott lehetséges, hogy lesz. Hát Zizs ír, köszönjük szépen a jó zenéket, doktor úr! És a család is írja, hogy drága Doki, csodás napot kívánunk neked innen az erdők szívéből! Nektek is kedves is a család!

Nos, köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Ismét megtiszteltetés volt számotokra játszani, úgyhogy nektek. Velem legközelebb, ha minden igaz, és hazaérek, mert mostanában azért az elég nehéz, körülményes a dolog. Szerdán 18-20-ig hallhatóra leszek a szuperen. Addig is kitartást. És további szép napot mindenkinek, és kellemes hétvége zárást. Öröm volt nektek játszani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok, ciao.

Bogy Doki. Neked viszont örülünk, hogy itt vagy velünk. Szuperen, szép napot kívánok mindenkinek, jelenleg szabadszállásról. Ő volt Kollár Gábor. Hello, Gabi! Akkor most ez neked csalódás?

gyönyörű szép délután kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemes zenehallgatást, lazulást, pihenést és jó adást neked. DJ Simonnak jó főzést, ha főz, nincsen csóróságban, instant kaja lesz jövő héten. Jó főzést, ha főz, valami fincsit, jaj, és el ne felejtsd megosztani templomból hazafelé jövet, ma mind járt az agyacskád. Asztalra vissza, baby, vagy inkább nálad asztalra vissza, baby. Ja igen, nálam asztalra vissza, baby. Alapból úgy olvasom. Plusz csika, encsike. Szemüveg megvan, és hiba nélkül sikerült felolvasni a novella by encsikét. Há, és nem volt rajtam szemüveg. Szia, encsike! Kellemes vasárnap délután. Jaj, Istenem, ez a nő.

figyelj! Nosztán itt van velünk Jani barátom, ha fizikusok fizikusa, Halé DJ Surci, neked is kellemes vasárnap délutánt ebben az enyhén szóval is kánikulában rohadt mocsok meleg van, igen. Jöjjenek a hűsítő zenék, hogy is énekelte Kovács Kati, a de már, uram, az eső. Szia Jani, jó hűselést valahol, ott tóparton, nem tudom, ott is rohadt meleg van. Na mindegy, kitartál.

Norita, a fehér igye meg, aki tudja, még narancssal sem egy. Ezt kérem szépen az érződ, mert kaktusz. Kaktusz vodka. Hát olyat még nem ittam.

Szóval DJ Simon azt írja, nem lesz más, spagetti lesz két nap, kínai instant tészta a többi napokon. Szóval spagetti két nap, a kínai instant meg a többi napokon. Hát hétfő, kedden, szerdán én is járni fogom Mordort. Ez azt jelenti, hogy Eger, Miskolc meg a hasonló környék. Úgyhogy nekem is egy kis smack ebben a rohadt melegben.

Misa István Erdélyből, Erdőszentgyörről küldött egy videót, fotót, videót most nem tudom megnézni, bocs. Szívesen látunk, kedves DJ Surci. Na figyelj, mi van a fotón. A gyerek

Pécsen, aztán irány vissza Győr. Ja, meg a Tószeget kifelejtettem. Szóval Miséről hazafelé azon gondolkodtam, kimennék-e kerékpározni 40 fokban, basszus? Ti kimennétek? Aztán elmondom, hogy mire jut.

Hát, Kolozsimi, ha te jössz a szuperre, akkor biztos, hogy találkozunk, mert ha én nem megyek el, akkor a doki az nem késsel, hanem puszta kézzel fog kiherélni. Mert én hangosítom, úgyhogy én biztos, hogy ott leszek már pénteken reggel. Jakabszálláson az Arrel Hotelban. 10 órakor beindulunk egészen vasárnapig. És már nincs egészen, vagyis hogy még egy kicsivel több, mint egy hónap. De jövő héten az már lefog.

Úgyhogy július 24-25-26 Jakab szállás. Szállást még lehet foglalni. 0620 344 30-as 50-es telefonszámon.

No tessék, itt van a Lakner Tamás, azaz a dance doktora, Dr. Tom. Jól van ki, ezért kapsz, dokért megbeszéltük, hozod az instrumentált és rányomod. Lesz olyan pillanatunk, Doki, amikor még az asztalnál ülve is elénekeled, vagy elreppeled. Legalábbis a hatodikon volt.

kedvet kerékpározni, aztán igazából mire hazaértem, rájöttem. Azt szoktam mondani, hogy aki 30 méternél többet gyalogol, az csavargó. Biciklin vagy kerékpáron meg nem ültem úgy nagyjából. Ha most vagyok 48, azt mondja, hogy várjál csak. Hát talán olyan 20 éves korom óta, 21. Nem azt jelenti, hogy nem tudom.

A Jimmy pedig azt írja, az mekkora zene. Ha nem hittem el. Ja nem is. Na ezt majd a Dokinak mondnak. Jakabon.

És itt van, megérkezett Csonka Imre, a Markotai Fenegyerek, utolsó utca, utolsó ház. Szia, Csonász! Kellemes vasárnap délutánt, estét, vagy mit tudom én, oszd be!

Felsőtárkányból küldött egy fotót. Nem is tudom, oké, azt látom, hogy kőbányai, de az egy medence előtt van, nem? Na, ez így az igazi. Benne a vízben, hideg sör. Egészségedre!

Bahama Mama. Itt van Nagy Ati, Szirget, Szent Miklós, jelen, hoppá, Super DJ Rádió, és azt mondja, hogy 2, 4, 6, 8, 10, meg sem tudom számolni, mennyi szívecske, szia Ati és egészségedre!

Lencsike írt, de most nem tudom, hogy tegeződünk, vagy magázódunk. Köszönjük szépen a szuper zenéket, DJ Surci. Szerintem tökéletes volt, ne foglalkozzon senkivel. Jó pihenést, pusztika Encsike, neked is jó pihenést. De most tegeződünk, hogy magázódunk, döntsük el, kifogunk, vagy befogunk. Bár még nem ittuk meg a pertut. Legalábbis az elmúlt DJ találkozó, a szuper DJ találkozó még nem ittuk.

hozzátok Zsolti, 20 órakor pedig Lifeman. Nekem még egy felvételem maradt a mai napra. Búcsúzom tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem mindenki jól érezte magát. Ahogy mondtam, jövő héten. Pesti út. Nagybani piac. Eger Miskolc, Pécs, Tószeg, Kecskemét. Itt összefuthatunk. Legyen mindenkinek könnyű a hét. Ebben a rohadt nagy melegben. Jövő héten vasárnap 15 órakor találkozunk itt az éterben, a Super DJ Rádióban, a Sunday Partyban. Addig is sziasztok, ciao ciao!

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok, nagyon szép estét, kóra estét kívánok mindenkinek. Mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor mindig a 80-as évek kapja a főszerepet. Hát nagyon jó kis muzsikákkal jöttem hozzátok. És hát engedjétek meg, hogy megköszönjem Surci barátomnak az előző műsort. Nagyon jó volt, sok 90-es évekbeli csemegét hallottam, hát köszönöm szépen. Na de én most még messzebbre fogok menni, és hát igen, lesznek meglepi zenék is, és a István barátom azt mondja, hogy lepjen meg, meg leszel lepődve, főleg már csak azért is, mert ma este még Tony Casso is fog nekünk zenélni, de nem csak ő, hanem mondom például, hogy a Hotline együttes is a Fantasy című dalt fogja nekünk játszani, és hát még Bobby Orlando is a She Has a Way című dal a 82-ből, és mondjuk azt, hogy még nem is mondtam egyébként nagy dolgokat, csak annyit mondtam, hogy jó zenék lesznek. Hát gyerekek, akkor nézzük, hogy a Viberünkön mi az újság. Nem fogok sokat beszélni, inkább a zenét engedem, tehát inkább muzikális leszek, mint hogy nagy dumás. Azt mondja Isa István, hogy csodás vasárnapi estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család már vár téged, mint mindig, mert a jóból sosem elég. És ugye azt mondja, hogy újra egy szuper bekezdés, hát te tudod, hogy Bobby Orlandóval kezdtem a műsort. Encsike is itt van velünk, egyébként ő is mindig. Szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek. Neked jó adást és sok fülecskét, puszcsika, Encsike, hát Encsike, nagyon szépen köszönjük, és ugyanezeket a jókat kívánom én is neked. Nos, gyerekek, én azt mondom nektek, ugye, hogy ha nagyon-nagyon akartok zenét kérni, akkor tegyétek meg, de inkább most engedjük, hogy a zenei összeállítás lepörögjön. Na, akik szeretik a 80-as éveket, azoknak azt mondom, hogy mennyei manna, ami most szólni fog, viszont nem fogok zenét visszatekerni, már ez is ugye félig elbeszéltem, szinte semmit nem mondtam, az idő kevés, tudjátok, hogy Liveman már tolakodik, tehát ő hamarosan itt lesz veletek, úgyhogy én befogom a számot, és figyeljetek csak, micsoda retro zene a következőkben, és hát ehhez a zenéhez is van köze Bobby Orlandónak, Tony Casso fog nekünk zenélni. És hát igen, meglepi muzsikák jönnek.

Az hölgyek és urak, szoktam én mondani, hogy nálunk a leges legjobb zenék szólnak, és amikor én ezt mondom, akkor hozok én erre példát is. Közben Kollár Gábor, Hello Zsolti szabadszállás jelen. Szia Gábor, örülök, hogy itt vagy. És hát házé, azt írja, szép vasárnapot Zsolt. Jó szórakozást mindenkinek, hát nagyon szépen köszönjük. Figyeljetek, milyen zenét játszom most, hatalmas a muzsika. A Bonnie M együttes I Feel Good című dalát játszom, és hát gyerekek, azért ez a zene egy olyan muzsika, ahol azt kell mondjam, hogy a zenei tudás léce nagyon-nagyon magasra van téve.

gyerekek, ezek a 80-as évek hatalmasabb volt, ugye? Én azt mondom, hogy a 80-as évek volt a zene fénypontja, és erre mindig van egy-egy példa. Viszont Házi barátunk azt mondja, hogy Ritának üzeni, hogy a táska nagyon-nagyon jó legyen, szép legyen, mert hát ugye táskavarrás van, és sok sikert kíván Ritának.

hát közben Mazsi is megérkezett hozzánk. Szia Mazsi, köszönöm a jó kívánságot, és én kívánok neked nagyon-nagyon kellemes zenehallgatásra meg jó pihenést a Super DJ Rádióval és a 80-as évek nagy sláger zenéjével. És hát ugye menet közben házi barátunk azt írja, hogy a kövi számot Ritának, hogy jól sikerüljön a táskavarrás. Figyeld, én nem akármilyen zenét fogok küldeni, vagyis játszani. A zene címét mondom csak. Örökké fiatal. És hát gyerekek, azért ez is egy olyan muzsika, amit éveken keresztül mindig meghallgattunk. Hát elárulom, Liáros fog nekünk énekelni.

Hát gyerekek, a következőben én nem fogok flashelni, de egy flashback remixet fogok játszani. Mark Tover fogja játszani a zenét is, a zene címe Your Love. Közben Rita azt mondja, hogy szeretne kérni házinek egy zenét. Ha lehet, hát hogy ne lehetne, majd mindjárt intézem.

soraim közben. Rita azt mondja, hogy nagyon-nagyon szépen készül a táska, cipzár már a helyén van. Az a lényeg egyébként, a cipzár nagyon fontos, hogy jól zárjon a táska, és hát ő is szeretne házének küldeni egy számot. Nos gyerekek, én úgy gondolom, hogy Lian Ross és Fancy közös szerzemény az Angelin Te Dar című dal, nagyon jó lesz, ugye Zoltán barátunknak főleg, ha szereti a retro zenét, hát szóljon neki, és mindenkinek, aki ezt a párost, vagy pedig külön-külön is, mert hát ugye két nagy nevet mondtam, és most így együtt azért nem semmi. A következő muzsika is, hogy mondjam el nektek, hogy ez egy újdonság, de hát ők ugye a 80-as években hozták nekünk a nagy zenéket, nagyok voltak, és még most is nagyon nagyok.

Hát gyerekek, ez a zene 82-ben jelent meg, és én azt a verziót játszottam nektek, ahogy ez megjelent, tehát mondhatom, hogy a zene 82-ből szólt. Ha valaki számolni akar, akkor számolja ki magának, hogy hány éves muzsikát hallottunk Bobby Orlandótól. Nos, a következőkben azt mondja az úriember, hogy ne beszélj a kígyóval, hogy ki fog nekünk zenélni, már is mondom a nevét, Mike Moran, és utána megint zenél nekünk, majd egy Powerplay mixben.

gyerekek, hogyha valaki kíváncsi lenne arra, hogy Mike Moran tudja még ezt a zenét felülmúlni, hát elmondom nektek, hogy igen, tudja, és már is mutatom nektek. Most kiveszünk Mike Moran zenéből a részünket gazdagon, mert egy Powerplay mixet fogok játszani, ami már is indul.

gyerekek, ma este nagyon-nagyon sok őrületes muzsika szólt. Én azt mondom nektek, hogy egy kicsit vegyük, egy kicsit, nagyon kicsit egyébként lájtosabbra a muzsikát, bár olyan együttes fogok nektek mondani, akik nem lájtos zenét játszanak, ez pedig a Silicon Dream együttes a következőkben, de én egy olyan zenét játszom tőlük, ami lájtos, talán ez a leglájtosabb zenéjük, már inkább úgy mondom, hogy a legkellemesebb zenéjük, ez pedig az Android.

Kerek István barátom azt mondja, hogy nagyon-nagyon telik az idő. Hát igen, telik az idő, úgy, ahogy szokott. Na, de még ebben a következő 20 percben még mindig minőségi, igényes muzsikák jönnek a 80-as évekből, és hát azért egy kicsit csalok is, úgyhogy nagyon-nagyon legyetek résen.

Hölgyek és urak, nagyon gyorsan elment az idő, elment ez a két óra hossza, és hát tudjátok, hogy ebben a két óra hosszában a 80-as évek kapta a főszerepet, azért volt benne egy nagyon gyenge kis csalás is, az volt benne a csalás, ugye, hogy olyan zenék is szóltak, amik ugye a 80-as években jelentek meg, de napjainkban feldolgozták. Úgyhogy minden egyes zene a 80-as évekből szólt. Még egy zenét fogok nektek játszani, és utána ne felejtjétek, hogy a Live Man jön hozzátok, nekem már jelezte, hogy készen áll a műsorra a Live Man egyébként. Azért mondtam múltkor is, meg mondom most is, hogy azért nagyon jó zenéket hoz nekünk, én mindig szoktam hallgatni. Egyébként minden kollégát hallgatok, és mindenkinek, ahogy tapasztaltam, saját stílusa van, ez nagyon király, gyerekek, tehát itt nem tudunk unalmasak lenni, hanem mindenki hoz valami kis változatosságot, Live Man is így fog csinálni, és azért ne felejtjétek, hogy kedden jövök hozzátok 20 órától, a 90-es évekkel jövök, lesz egy kis Dream Dance, lesz egy kis Eurodisco, meg hát majd, amit még kértek, úgyhogy teljesíteni fogom a kéréseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és további jó szórakozást kívánok nektek. Sziasztok!

Köszönöm szépen, Július Német. Na mindenkinek szép adást kívánok itt a Super DJ-en keresztül, magam vagyok Lyman. Amit elfelejtettem, majd ezt a beköszönő zeném után el fogom játszani. Lesz találkozónk is. Úgyhogy lehet minket majd megnézni szépen élőbe is. Hello Isa István, hello, nektek is szép jó estét kívánok.

Pár de Gulherme áldásával, Andronémus. www.superdjradio.hu, ott lehet olvasni szépen a lehetőségünket, Weber számunkat. Plusz még a híreket találkozóról is. Köszönöm szépen is a Istvánnak, szia, sok szép estét nektek is, Hello Erdély! Tudom, is a Istvánék. Hello Puttya Lajos, sziasztok nektek is!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Jó, akkor kezdjünk bele. Tömény Hentzápad, a Super DJ Rádió keresztül magamtól, Ivan-től. Kevesebb beszéd, több zene.

azok a nyári esték, na meg a többiek. Őszintű bulisztunk, aztán köszöntünk a hölgyel. Aki erre bulisztunk, azoknak a családjuk van. Hál' az Istennek. A nagy részének. De rádion keresztül semmi sem múlik el. Az érzés visszajön.

Ancora Mr. Vane. Cool to beat. Kezdjük be az éjszakába. Jó, csak 10 óráig, mert tovább dolgoznom kell. A pénz nem jön ingyen, jó lenne.

0: Nagy magányomban álmodoztam róla.
1: Egyszerűen, no igen.
0: Hogy egy napon visszajössz hozzám.
1: Azt nem így gondoltam.
0: Képek, amiket itt

Akkor mostanában van meg vissza, akkor majdnem fél óra. Ezt folytatjuk, ez egy két transz is azért, itt a Super DJ-re, kereszi magadtól live-entől. www.djradio.hu, ott lehet a Viber számunkat.

Köszönöm szépen Ferencia Ádám az elismeréseket. Tényleg volt ma három hibám. Az elismerést kérek szépen. De akkor kezdünk transzesedni. Itt a Spelly G Rádion, kérdezni magam Lyman-nel. Épp a spellygradio.hu, ott lehet olvasni Viber számunkat, és ott lehet szépen nekem most konkrét dologatni, teljesen 10 óráig. Igen, Ferenci Ádám.

ahogy szoktam mondani, ebbe a zenébe három, ha mondjuk az három személy van, van egy DJ, egy producer és egy énekes. Az énekes és a DJ az vak. Erre szoktam azt mondani, hogy őket kell elfogadni. Őket is, meg a tanszlomásokat, trószékeseket, csak lehetne sorolni. Ők magukból kihozzák a maximumot. Nem pedig csak úgy játszák magukat. Én beszélibás vagyok, köszönöm szépen, igen.

Akkor véget írunk már a Live, amikor a Live volt itt a Super DJ Radio-n keresztül. Ahogy szoktam mondani, lesz, hogy találkozónk is jövő július, jövő, akarom mondani jövő hónap júliusában. Kezdek fáradni, végén várt a tolasbár, hogy ott afteroljak. De a végén majd úgyis a reklám szlogent le fogom játszani. Facebookot. És én megkérek szépen a Bétust, köszönöm szépen, jól lenne nekem. Na akkor, júliusban, 25-én. Akarom lenni 25-26-án találkozó lesz. Nekem rövidtában Móriám azok 1-0-val. Hát ez van. Belátom, gondok vannak.

helyén. Köszönöm szépen nektek is, hogy Istvánnak itt voltatok velem, és engem hallgatottok. Szép jövő, ez kereket is benzin. Jó, ezt a kereket is Ferenci Ádám.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Slager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Touché. 80-as évektől

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Ladies, 2000s Music Radio.